Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Is this real? What you feel? Is this real? What you feel?

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

0: Super DJ Rádió.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélhet.

0: alone. And when night comes, I'll go.
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
3: Ez.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Ez még mindig a Szuper DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Na, a szavaztok mindenkinek kellemetesen jó délelőtöt kívánok, ez itt a Bakarit, benne pedig a Boriskát halljátok itt a Super DJ Rádió, ez itt a kellemes kis zenei fogadás, remélem zavarok, szerintem tegeződjünk. Mindenféle hatos és vagy érdekes információk mellett igyekszem a délelőtöt valasztinánkra, hogy a bontani jó muzsikával, Igor Karaszont a Bicsel kezdem a sót, jó szórakodás mindenkinek!

Hát nem tudom, valaki nézte a tegnapi csodálatos meccset. 0-0-ra vesztettünk, mondhatnám így is. Én nem tudom, hogy valamikor foci lesz ebbe a dologba, de egyre borzasztóbbnak látszanak a körülmények. És igazából szerintem nem azért nem nyertünk be, mondjuk rosszabbak voltak, annyival voltunk mi rosszabbak. Remélem ez fog változni, mert igazából ami nekem nagyon hiányzott, az, hogy gyerekkorunkban mi posztíztunk így a grundon körülbelül. Csak nálunk volt egy olyan, hogy ilyen gumikkal volt kirakva a kis focipálya, és a kapu mellét volt egy ilyen gumi, kis burci ráírta mellé, és azt általában én el tudtam találni, úgyhogy nekem szerintem az is volt a becenevem, csak szaros én nem voltam ilyen selejtezőkön. Nem sajnos, hanem én szerintem ezért az egész világnak a nagy-nagy szerencséjére.

van igazság, amúgy mi valami is, Gózsak úr, hello, hello, hello, egyébként, ugye csatár nélkül nehéz nyerni, de hát... Volt valami titkos paktum a gyík emberek és a földre szállt ufók vagy ilyenek között, hogy ne küldjön be a mester valami csatár, tehát, hogy... Azért lakunk egy fajon ebben az országban, nem volt valahol, aki csatár, tehát, hogy... Én nagyon-nagyon tisztelem Marco Rossit, félre ne értsétek, és én egy zseniális szakembernek tartom, csak azért, hogy fölmerül néha a kérdés, hogy... Biztos, hogy mindenféleképpen abba kell gondolkodni, hogy... Lassan ilyen kis dobosokat küldünk a pályára, és akkor majd lesz valami, tehát azért így vannak nagyon-nagyon jó csapatok, mert egy kicsikét vissza lehetne nyúlni azért a régebbi futballisták közé, és amikor ilyen van, legalábbis ott víztartaléknak kivenni egyet a szekrényből, az betenni, hogy te már voltál csatár, legyél megint, tehát így. Én nagyon halkan tényleg, és abszolút laikusként kérdezem, hogy biztos, hogy... Eltértenül jó az a keret úgy, amit a babasz, aki ment.

Anna is Istadónak is kellemes szétnapot kívánok, meg családilag velünk, neked köszönjük, hogy velünk vagytok, remélem szép az idő arra, és egy Alibálin Bali úrnak is vigyázzatok magatokat, felkiáltásra nagy üdvözlet, ahonnan M5M-ből a pénzű műhelyből szól a felvétel, illetve onnan is hallgatózik, hogyha arra felé jártok, akkor biztos hallhattok minket. Minden a folytatásban, a Szeben és a Nálimban megyünk tovább.

Nagyon szépen tanítom én a gyerekeknek arról beszélni, hogy mi a jó cselekedet, valamint mi a rossz. Például, ha én benyúlok egy férfi zsebébe és kiveszem a pénztárcát, akkor mi vagyok én? Egy gyerek azt mondja, hát valószínűleg a felesége. Honnan vannak a példák, hogy az újdonsült úszómester lelkendezve meséli, milyen kedvesek ezek a strandon fürdőzők, ma már vagy 8-an integettek nekem a vízből. Mi lehetett ott a gond, nem? Na, a zuhogó esőben megy a taxis utasával és megjegyzi, uram, tudja, hogy bejárszik a kocsi a tetőablaknál? Tudom, ez mindig így van, nem csak ha esek az eső. Ez aminek oda megy a masinistát, valahogy elő tudja keríteni az utas, és mondja, nem mehetne kicsit gyorsabban? Hát, mi mehetnék, csak ugye nem lehet ott hagyni a vonat.

Kicsit a morgásom a foszihoz fog kötni, illetve köthetve egy picikét a Morgus Juris. Ugye most megint előkerültek a kő alól ezek az emberek, akik azt mondták, hogy hú, az ukrán meccsen azok a büdös bunkó szurkolók, hogy fütyültek az ukránokra, kipütyültek, és még a himnusz alatt is fütyülést lehetett hallani, és hogy milyen büdös bunkó, és milyen ez a poci, és hogy megy előttön a károgás. Most oda teszem, hogy van ismerős, aki kim volt a meccsem, és mondjuk úgy, hogy én hajlamos vagyok neki elhinni, hogy nagyjából egy 10 ember, akiről azt se lehet tudni, hogy vagy magyar, vagy nem, vagy akiről fütyült, mert hogyha a magyarokat nekiállnak fütyülni, 64 ezeren férnek be abba a stadionba, ha ott egy 5000 ember elkezd fütyülni, akkor az Kijevig elhallatszik, tehát hogy így biztos, hogy nem a magyar szókolottával. Az, hogy egy-két idióta van, az minden meccsen van, és csak halkan mondanám, hogy vajon a román elleni meccsen annó még, vagy akár egy másik meccsen, amikor a magyarok ellen fütyülnek, akkor hol vannak ezek a hőbölgő emberek? Miért van az, hogy mi mindig a saját idézőben tesz fajtánkat akarjuk degradálni, hogy miért van az, hogy mindig magunk ellen gondolkodunk, hogy miért van azt mondani, hogy igen, egy büdös balom volt ez a pár ember, nem kell velük foglalkozni, de nem ilyenek a szurkolók, és biztos, hogy nem ilyenek, ezt én is tudom. Tehát nem kellene rögtön általánosítani, még akkor is, hogy bizony néha egy-egy ukrán szabálytalanság után azt mondom, hogy jogos volt a fügy szó, maradjunk ennyiben. Persze magyarok sem, mi sem vagyunk szentek, de természetesen azért nem szabad átmesélni. És engedjük meg, hogy egy nagyon picit azért mifelénk húzzon a szívünk, hiszen ez a mi hazánk, ez a mi csapatunk, azért szurkolunk nekik.

0671 95 95 95-ös az a nagyos Viber számunk, és van egy boriszkás buli hívós. Jöjjetek 06 32 19 48 07, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem

Közben 20 fokot méretünk, igazi kellemes az időjárás, nem lesz felettünk vontatás, derült az időjárás, száraz napos vénasszonyok nyarának örülhetünk, azért réteges öltözet legyen veletek, hogy egész a pászkálnatok, mert kedden ugye napos időre számíthatunk, a szétségben felhők szinte nem is lesznek, az égeni csapadék sehol sem várható, többfelé élénk lesz a keleti szél, a délután 25 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet a térségben, ennél rosszabb sosem legyen gyerekek, és ennél még melegebb is lesz egy fokkal a holnapi napon, például szerdán, tehát a keleti délkeleti valamint egyes tájakon a déli és szelet élénk lökések kísérhetik ugyan, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell, viszont pár a köd mellett hajnala 1-11 fok közé hűl a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcs értékeket mérhetünk. Csütörtökön aztán elsősorban a Dunántúlon maradhat élénk északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legmagasabb hőmérséklet 22-26, legalacsonyabb pedig 0-11 fok között alakul. Pénteken marad a napsütési a főszerep, bizony, általában gyenge mérséket marad a légmozgás, csupán az Alpokon forduló terület egy élénk széllök, és a minimumok 1-11 fok között alakulnak, délután 22 és 26 fokot mutathatnak a hőmérők, úgyhogy nagyon jó az idő, évszakhoz képest mindenképpen. Orvos meteorológia bizony, kedden a délelőtti melegedés mögött egyeseknél érhetnek vérnyomás problémák, keringési van a szédülés, igen, ez így van, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár migrén is előfordulhat. Azt mondja, ugyanakkor a napos idő jó hatással lesz a hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Közlekedés meteorológia, kedden száraz utakra számíthatnak a közlekedők, a napos időben érdemes lesz magatoknál tartani a napszemcsit, vedessünk óvatosan, tartsunk megfelelő kövezési távolságot. Alakhüveg gombák vannak még a levegőben, de mellette felsorakoztak még az alacsony koncentrációban. A nőröm libatófélék, csalárfélék, pálcsitpőfélék lesik ellenük védekezni, és a balcsin szintén napos időre számíthatunk. A torskét térségében felhők szinte nem is lesznek, az égeni csapadék sehol sem várható, délután kellemesen meleg idő várható, 22-24 fok között alakul, a vízszövések 17 Celsius fokos, nyilván nem fölödni való, viszont nagyon jó sétálni, kirándulni a Balatonnál, ajánlom mindenki szíves figyelmébe az őszi Balatont. Nem csak erre közlekedési információkkal, addig még mindig favállal, és ez a Szambritán.

Szevasztok, szevasztok! Mind a most érkező. Itt vagyunk, Móra, Norbi és Mária. Kedves Mária és Norbi, kellemes napot kívánok nektek, és szép napot, hasonló naposkás, jó idős lesz. Jön egy kis Jamaican Love, Busy Flower-rel itt a folytatásban.

Érzében 10 óra 35-ös a frissítés, viszen interős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Herceg-Alom és Biotorbágy között. A sok kamion mi a sokszor megáll, vagy csak éppen lépésben halad a forgalom a külső sávon, tehát aki személyautóval van és a főváros félja, választ az átelet belső sávot természetesen. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabánya, Óváros csomópontjában pedig két személyautó és egy kamion ütközött sajnos egészen pontosan a terelt szakaszon. A 56-os kilométernél jelenleg áll a forgalom, feltorlódott a kocsi sor, 5 kilométeres jelenleg a hosszúság, arrafele nem menjetek. A Tatabánya Óváros csomópontnál most már elkezdték leterelni a forgalmat, aki teheti, már a 48-as Szárligeti csomópontnál hagyja el a pályát, az 1-es főúton, hát próbálja kikerülni a balesetet, ott is telítődni fog, tehát tényleg akinek nem annyira sürgős, arra most tényleg nem menjen. A 61-es Tatabánya centrum csomópontnál tud visszatérni egyébként a jó ember a pályára, majd munkavégzés miatt tolódik a forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé, Dabas Újhartyán csomópontos közel, a 41-es kilométernél, ahol egy sávot már le is zártak. A karbantartási munkátok mindig folynak az M6-os autópályán a határ felé vezető alagút lázban, a 161-es és a 171-es kilométer között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik, ahol mindkét irányba egyes sáv járható. M5-ös autópálya a Budapest felé vezető oldalon a Siófok térségében egy kamion kerekkel kigyulladt, Jézus. A 103-as kilométernél az oltást és a műszaki mentés idejére leszálltak a külső sávot. 43-as főúton Szeged belterületén a Makkai úton egy személyautó viszont motoros gázolt a 6-os kilométernél, a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Baleset történt az 5-ös főúton Szeged közelében, közel az M43-as autópálya csomópontjánál, a 162-es kilométernél félpályás a korlátozás. Csomópont építési munkákat végeznek az M44-es autóúton, ezért mindkét irányban lezárták az 57-es jelű Kunszent Mátor és 79-es jelű Szarvas csomópontok között, és a mai nap ugye zárva van a forgalom, viszont a 44-es főútra terelődik. Új terelést építettek az M1-es autópályán, az M15-ös autópálya, valamint Hegyeshalom között. A határ felé a 166-os és 172-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom és 172-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest

Több szakaszon új cépítők dolgoznak, a Fürdőpert lezárták, napközben tolódásokra számítsanak, Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél. Munkaidőben mindkét irányban tolódásra számítsatok, erre is kell nagyon figyelni. Nagyon figyeljetek, nagyon sok az a baleset, úgyhogy magatokra, Boriszkára, szépen jött a kerekvilágra, mindenképpen vilázni, hazaérnek, és akik szeretnék őket otthon találni, azok vigyázzanak a közlekedésben, mert ugye természetesen mindenkit hazavárnak, meg oda is, ahol elindult. Vajakondi

Jövőzött szokornak is kellemes szétabot kívánok! Van de szokornak is, aki bizony hegesztőként csorváson hallgatózik. Szávasz, szávasz, köszönöm szépen Mór Norbertnek a kedves szavakat. Igyekszem a jó hangot ott megőrizni, megtartani, nem sokára jön majd Boris Kóp is. Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio. Egy kicsit visszatekintünk, való világ négyre, visszatekintünk egy picit.

0: Na, neked is régi barátomnak is kellene szitomot kívánok, Molnár Dezső úr! Szóval Söriszka Pálinka szitomot kívánok, rég láttam a hangodat, ha biztos! Követlek, mint az árnyék, mindig kirejve szitomot mindenkinek a nassúsat, a kedves Dezső úr!
1: Hát igen.
0: Jó lenne, hogyha néha felénk is járnál motorral együtt például, örülök, hogy itt vagy, és örülök, hogy hallgass, és remélem minden rendben feléd, kedves Dezső mester!

Pedig akkor egy picit messze vele mennénk, aki világutazó, nagyon szereti ezeket, ilyen például Párdi Szamolcsúr, aki egészen Jerevánig sikerült Örményországig eljutni, a Kalamet Ethnic Lounge várba, hát maga már a név is sokat elmond róla, hogy egy ilyen teljesen eklektikus, olvasztó tégely jellegű kulturális csalamádéval lehet találkozni. A győfogalmazott itt inkább ugyan külföldiek voltak, de azért akadtak helyek is, mondjuk 65-35 arányban volt több a külföldi. Közvetlen hangulat, kis üveges, nagyüzemi helyi sörök, 990 gram, az nagyjából 850 forint, tehát nagyjából egy 100 forint különbsége van. Az érdekes egyébként, nem egy olcsó mulatság, viszont nagyon finom. A belső tér, hát hogy is mondjam nektek, aki volt már Goa partin, az el tudja ezt képzelni, kicsit ilyen goás, kicsit ilyen keleties, a Buddhától kezdve van itt Shiva, Szárethva és más egyéb Vistut látom itt egyébként megjelenni különböző jelképeken. Van egy szoba, és nekem ezt tetszik a legdurvábban, illetve a WC és ilyesmi, hogy hát nem tudom másképp mondani, az aljától a plafon tetejéig telegrafitivel, de ilyen mindenféle aláírásokkal, nevekkel, rajzokkal, mindeneket, olyan, mint egy ilyen óriási a nagyon nőtt vendégkönyv. Nagyon máshol nem tudok beszámolni, nem biztos, hogy annyira higiénikus, azért Örményországról beszélni. Ettől függetlenül, aki arra jár, mindenképpen most megnézni, mert ilyen színekkel, ilyen kavalkáddal azért ritkán lehet találkozni. Ne felejtsétek el, ha éppen arra járnátok Jerevánban, Örményországban, Kalamet Ethnic Lounge vár, és persze tudjátok a fokásos mondókámat, hogy fogyasztatok még ott is, csak felelősséggel.

drágán, szeptember 29-e kosokkal kezdjük a horoszkópot, mert itt van kérdezőben a horoszkóp ideje. Hát kérdez szépen, drága kos, sokat lendíthet az önbizalmadon, hogyha a munkádon is elismernek. Utazással kapcsolatban azonban számít kisebb akadályra vagy késésekre. Ezt a máv ajánlotta biztos. Bikák! Kérdez szépen, a munkádban értékelik az erőfeszítésedet még akkor is, hogyha az eredmények, hát mondjuk úgy nem is érkeznek meg azonnal. Utazásnál te is lét körül tekintő, és inkább hagy több időt magadnak. Hát miket mondanak itt nekünk? Na, ikrecskék, azt mondja, hogy nagyobb befektetés vagy hirtelen vásárlást jobban el lehet halasztani, amíg minden részletét át nem gondoltál. Fontos lenne a családot töltött időmet, hogy nyugalmat adhat még akkor is, ha a nap többi része kicsit kapkodós, pénzügyi eredményekben most inkább a türelemre lesz szüksége. Türelem, tornaterem, rákok! Új lehetőség érkezett a munkával kapcsolatban, de érdemes minden részletét átgondolni, mielőtt igent mondhatsz rá. Utazásnál számolj azzal, hogy a tervek menet között változhatnak. Oroszlám, azt mondja, hogy egy terv módosulhat, vagy át is kerülhet másik időpontra, a családi beszélgetés viszont sokat többíthat egy kapcsolatodon, feltéve, hogy nem akarod mindenáron te kimondani az utolsó szót. Hát persze utolsó szó, igen, akkor az nem baj, szűz! Azt mondja, hogy ha az utóbbi időben túl sok külső elvárásnak próbáltál megfelelni, most fölismereted, mire van igazán szükséged, a családdal töltött idő sokat adhat, különösen akkor, ha őszintén beszéltek arról, ami mostanában foglalkoztat. Mérlegek! A munkahelyen is kedvező visszajelzés érkezhet, ami megerősít abban, hogy jó irányba haladsz. Kapcsolataidban ugyanakkor szükség lett némi türelemre, mert nem mindenki reagál olyan gyorsan vagy finoman, ahogyan azt a például szeretnéd. Skorpió! Jobb lenne a te közérzeted és könnyebben is mozgósítatnád az energiáidat, mint az elmúlt napokban. Ha családban egy fontos kérdés kerülhet elő, utóbbi beszélgetés inkább megoldás hozhat, mint újabb feszültséget. Arra figyelj, hogy a plusz energiát ne használd fel teljesen, mondjuk már így délelőtt. Nyilasok! Azt mondja, hogy könnyebben megértesz összetett dolgokat és gyorsabban összeállhat a fejedben valami, ami korábban nehézséget okozott a mai napon. Egy családtagban folytatott mélyebb beszélgetés javíthatja a kapcsolatotokat. Bak, mint a Boriszka! Jaj, utazásra a kapcsolatban ne hagyatkozz kizárólag az eredeti tervre, mert kisebb módosításra szükség lehet, otthon több feladat hárulhat rád a vártnál, ezért megpróbálj mindent tökéletesen megoldani. A szervezeted is meghálálja a estjére, mert kevesebb kötelezettséget hadsz. Akkor te jó. Vízöntöm. Családtag jó tanáccsal segíthet, ezért érdemes meghallgatod akkor is, ha az éppen elsőre nem értesz vele egyet. A nap összességében produktív lehet, de csak akkora nem válasz magadra többet, mint amennyit valójában elbírsz. De nem utolsó sorban a halak horoszkópja, miszerint gondold végig, hogyan tehetni stabilabbá a helyzetedet, és ne csak a pillanatnyi igényeket nézed. Tanulásban vagy információgyűjtésben is előre léphetsz, mert könnyen találhatsz olyan tudást, ami később hasznodra válik. Minden tudás hasznos egyébként, az is tudás, hogyha azt mondjátok, hogy délig most hallgatjátok a Super DJ Redot, mert tudjátok, hogy ott jó lesz a muzsika, meg persze minden időben is. Megyünk tovább, már is inged után egy igazi nyára való Violin House a mix a folytatásban, csak itt a Super DJ Rádióban.

kérdez szépen! Bár én ki vagyok tőle, tudom, nagyon sokan szeretik ezért, aztán érdekességként elmondom nektek, hogy 30 éves a Pokémon ingyenes szállással ünnepelnek. Mi is történik? 1996-ban szabadultak rá a világra ezek a szerencsétlen Pokémonok, vagyis a zsebszörnyek. Először ugye videójáték formájában, mint sok minden más, aztán lett belőle minden, mint egy jó franchise-ban. Itthon rajzfilm sorozatként ismerettük leginkább a gombócokban lakó teremtményeket, de a lényeket díszített műanyag koronokat is sokan gyűjtötték az ezzel forduló környékén. Aztán nagyjából 10 éve Pikachu és társai a mobilokra is beköltöztek, és a félvilág zombiként kergette a készülékekkel az utcákon, tereken hölbukkanó szörnyeket. De tényleg, születési helyén Japánban a Pokémon egyébként még mindig nagyon népszerű, ugye nálunk kicsit már lecsengett, hála jó Istennek. Ennek megfelelően a 30 éves szülinapot méltó módon ünneplik meg. A dolog valójában kicsit a rajongók megjutalmazásáról szól, ugyanis a fanok átélhetnek egy életre szóló élményt azzal, ezen már köhögök, hogy beköltözhetnek egy emberméretű pokélabdába. A piros-fehér gombolcot egy különleges szállások kivitelezésére specializálódott cég alkotta meg. Maga a lakhely 3 méter átmérőjű, az idegezett rész azt imitálja, mint a félig nyitva lenne az egész, de valójában teljesen gömb alakú létesítmény. Fekvése idilli, egy tó partján található a szállás, azaz a vendégeket senki sem szabadhatja a rajongások kiélésében. Maga a gömb egyébként eléggé letisztult, minimalista berendezésű, hát egy FPD-nek gondolom, alapvetően fehérek a falak, de dedikált alkalmazás segítségével a beköltöző a hangulat fényekkel kedvenc Pokémonja színére változtatja az enteriőt, megőrülsz. Egyébként nem kell itt fizetni, csak a megfelelő helyeken kell tudni regisztrálni az érdeklődőknek, és várniuk, hogy őket sorsolják ki. 10 szerencsés, egy-egy utitáson egy éjszakát töltet ebben a különleges szálláson, ám az utazást azért maguknak kell állniuk, ugyanakkor a helyszínen teljes ellátást kapnak. Hát aki a rajongó, azt szerintem azt biztos, hogy indulni fog, pláne Japánban, de engem egy kicsikét azért ez egy picit ijeszt, úgyhogy nem biztos, hogy én ebbe belemennék. Egyébként kinek még?

0: Jerry Sodivel, itt hallottatok, ez volt a Summer Violin House Mix. Itt pedig Universal Discára menjünk, a Finally-vel érkezik tovább, és a jó kis ritmikus, jó kis muzsika.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

és azt mondják, hogy Csicskedi, csokkolom, szép napot kívánok, örülök, hogy te felünk vagy, és munka közben, úgy közben egész pontosan. Hát úton útfélen lehet minket hallgatni, persze, válj beszámok 0-70-45-95-995, úgyhogy persze, mobiltelefonszám 0-32-19-48-07.

kérem szépen, 7 ok, hogy miért a dió az ősz egyik legértékesebb kincse. Diónak nagyon-nagyon-nagyon fontos szerep van a táplálkozásunkban. Többek között a dió jó forrása a magnéziumnak, foszfornak, réznek és mangánnak, emellett kisebb mennyiségben vasat, cinket és káliumot is tartalmaz. A dió zsírtartalmának jelentős része telítetlen zsírsavakból áll, ami nagyon fontos a táplálkozásban. A dióban található telítetlen zsírsavak különösen akkor lehetnek előnyösek, ha telített zsírok egy részét ugye helyettesítjük vele. A dió rostot és növény eredetű fehérjét is tartalmaz, ezért laktató és vegetáriánus vagy vegán étrendben is tökéletesen tud illeszkedni. Többféle növényi antioxidáns vegyületet tartalmaz, amelyek szerepet játszanak a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmében. A még éreztem puha héjú zöld dióból is hagyományosan készítettek emberek befőttek szirupot és likőrt, bizony diólikőrt, meg például ölök készítése persze, és édes és sós ételek is remekül illik. A dió egyik legnagyobb előnye, hogy sokoldalú sütemények, kadácsok és desszertek mellett jó passzol sajtokhoz, salátákhoz, tésztákhoz, különféle krémeket. Ne felejtsétek el, fogyasszatok sok-sok-sok diót, mert az nagyon jó, és mellé hallgassátok a Super DJ Rádiót. Ennél rosszabb szóbiz ma már nem lesz.

Mihályok, Mihókok, Misikék, Misik ünneplőben illetők, az nagyon boldog az kedves Mihálynak, a nagyon sok Mihály ismerősöm barátom, hogy nagyon sokat nekik is, nagyon sok boldogságot, és a Mihályéket héber eredeti jelentés az Istenhez hasonló, hanem másodlagos mai névnapunk Alád, Kapolcs, Mikes, Rafael, Gábriel, Szabin, Lothár névnapi, holnap majd a ritka Jeromosok ünneplőben illetőket, de persze nem mondhatom ki az ületésnaposainkat sem. Nagyon boldog szültjenapcsit kívánok magam és kollégám nevében, legyetek nagyon-nagyon boldogok a mai napon így. Bocsánatban pedig Blézió érkezik. Szörnyen jó nóta, már csak azért is, mert a számcím csak ennyi. The Monster.

A múltból. Az az a 7 éve született Bíró László, ugye ő volt a golyóstól feltalálója, ugye Goly Addorral együtt történt. 19 éve halt meg Zsivoszki Gyula, olimpiai bajnok kalapácsvetőnk, aki kettő világ, illetve Európa csúcsot állított fel. Az 1960-as Róma és 1964-es Tokió olimpiai szerzett ezüstérmet, aztán pedig már 68-ban a Mexikóban olimpiai bajnok lett bizony. Szent Mihály napját tartjuk ma innen, a Mihály névnap, ugye Arkangyal ünnepe, 1026 éve van ez így. 61 éve hirdették ki, hogy a Szovjetunió saját felség területének nyilvánította a baráti szocialista országot, ez volt a Berezsinyev doktrína bizony. Na, 1935-ben, azaz 1991 éve ölték meg Szent Vencet, Csehország fejedelmét, őt a serpőzők védőzenk, és megölték! 1927-ben boldog türingai Gertrud ünnepét tartjuk, illetve most már 799 éve ezen a napon ezt. 508 éve született Tintoretto italiai festői manierizmus egyik kiemelkedő alakja, a késői reneszánsz. 479 éve született Cervantes spanyol költő, na, mit írt ő? A Don Quixote-t. 455 éve Caravaggio-ban megszületett Caravaggio eredeti nevén Michelangelo Medici olasz festőművész, aki köszönhetjük a sírba tétel festményt. 376 éve Angliában Henry Robinson megnyitotta a világ első társkereső irodáját. Az milyen jó! 268 éve született Nelson Brit admirális, aki Trafalgárnál aratott győzelmével nemzeti hőssé vált. Szépen volt egyébként Horácio Visconut Nelsonnak hívták. Londonban megalapították a Scotland Yardot, ez 197 éve történt. 178 éve magyar honvéd sereg Pákoznál megállított a Josip Jelasics császári altábornagy horvát bány csapatait hősiesen, és 154 éve halt meg Déliné Széppataki Róza, az első magyar opera énekesnő, korának egyébként legnépszerűbb színésznő is volt, így róla nevezték egyiket az első nemzetközileg is ismert magyar színházunkat, a Déliné színházt, abból egy később a nemzeti.

Valam egészen délig a mai nap folyamán, a holnapi napon is jövök majd. Mindig ez akkor 4 órában lesz majd kívánság műsor is délután, de a mai nap folyamán 17 órától figyeljetek nagyon, mert Kukori bácsi érkezik majd, és Kukori tegy egy jó kis muzsikai ankétot. Ankétot egy jó kis muzsikát, nem tudom, majd valamiket is csinálja, és Zsolti barátom is jön majd 20 órától. Meg persze addig is érdemes, mindig hallgat a Super DJ-t, mert jó zenék, jó hangulat, fantasztikus vibe, ez itt a Super DJ Radio.

emóciókból és egyéb ilyen dolgokból. Örülök, hogy tetszenek a zenék, természetesen az a lényege. Így a jó hangulat ettől is garantált, bízok benne. Na, de mostan azért én a finish-felén haladok. Sebastian Sembrace, Joe Bertrand, és Sal da Vinci a muzsikus.

amíg ez lesz, hogy az Imbin című felvétel lesz itt a legutolsó, legalábbis az én blokkomban. Kérdez meg is köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Itt a Boriskát hallottátok az elmúlt 2 órában. Nevét az új étvenet megfelelő enzimtermelése, lemésztése, eljöttek valami ehetőt, az mindig jó. Ez egy kicsit azért pihenjetek is, és ne felejtsétek el, senki se dobáljon kavicsa a repülőt, és ne dobáljon baltával ablakot, és ne is dobálja azzal kinyitni, mert az egy tök hülyeség. És egyébként ne felejtsétek el, hogy bízni van, annyira süket volt, azt hittem magáról, ekkorára, hogy festő, lehetek jobbak, mint én, ez ma sem lesz nagyon nehéz. Szevasztok!

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ
1: Radio. Station that plays the most music.
2: It's all about the music.
3: What's going on, people? This is

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a teves állapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Szuper DJ Rádió. Kattanj rá!

dream. This is what KLF is about.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. I see the sun.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az

0: én.
1: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
2: Száz százalék sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
3: Csodálatosan szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl. Ott is, ahol a kis kultafarkú malasztúr, érezzétek jól magatokat velünk. Először is szeretném megköszönni kedves kollégámnak, Boriszkának a délelőtti adását. Köszönjük szépen, várunk vissza. És hát, kedves hallgatóim, szeretettel köszöntöm, akikről már tudom, hogy fülelnek. Itt van kedves Ugicám, Ildikó, aki hajas. Kedi csokkolom, köszönöm a jó kívánságokat. Itt van kedves Szabados Melinda, csodálatosan szép délutánt kívánok, és teljen hamar a munka. Mindenhol vannak olyanok, kedves, ne idegeskedj.

Kárpáti Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, a Lizsa család már vár téged, ölünk neked, hogy újra itt vagy, csodás délutánt kívánunk. Itt van Csörgő Zsolt, Zsoca, halihó Kukori bácsi, halihó Zsoca. Itt van kedves Mazsi, szia Kukori bácsi, jó adást és sok fület kívánunk neked és minden kedves hallgatónak. És hát itt van velünk, nekem azt írják egy ismeretlen, szia Kukori bácsi, üdv a hallgatóknak, mindenkinek szuper délután, de hát köszönjük szépen. És itt van egy másik, hát itt van Csorvásról, kedves Bagyesz. Szia Kukori bácsi, Bagyesz a hegesztő már is jelen Csorvásról. Üdvözöllek téged ezen a szép péntek késő délutánon. Hát egy kicsit eltéltél, de nem baj.

a Super DJ rádióban, és közben itt van velünk Bazsi is, hát halljál Debrecen, hát én is itt vagyok, szervusz kedves Bazsi, és itt van kedves Rita néni is, kedi csokolom. Köszönöm szépen a megosztást mindannyiótoknak, akik tették, és jó szórakozást mindenkinek. És itt van a kedves ismeretlen, hogy Bocsika, nem? Hát ez bagyesz. Jó, hát kedvan, persze, ügyes vagy. Ülj le, kapsz egy kettest. Megérkezett Csillagottól DJ Obi is. Hello, Kukori bácsi, én is itt vagyok. Szabadka mellől kapirgáljunk együtt a jobbnál jobb zenék mellett. Alig vártam már, hogy gyere. Hát én is, kedves Otto. Hát igen, igen, hát hallgasd a jó kis hangszorókat az udvaratban, hát ha jobb hangzásra lesz. És hát Bazsi üzeni mindenkinek, hogy cupp, nekem is, köszönjük szépen, kellemes fülelés mindenkinek.

0: Hát köszönöm szépen a kérdésedet, kedves Bagyesz. Azt kérdezte tőlem, hogy vagyok. Inkább nem szeretnék róla beszélni. Hát remélem, hogy túlélem, de majd meglátjuk. Ez a hangláson is majd kiderül. És te hogyan vagyol így pénteken? Ami igazából kedd, ugye, hogy ugye? Most pedig Fernando és David fog következni. Végre hétvége. Hát igazat adunk Bagyesznak.
1: Végre hétvége, a Balatonra érve, a strand csak minket vár. Bikinis lányok, sok csodát látok, beindul végre a nyár.
0: Végre. És már is itt van velünk a Viberen, kedves Ázai, és üdv a hallgatóknak, szia Kukori Mester! Nyomasd a jobbnál jobb zenéket, hát igyekszem, kedves Ázai, kellemes fülelést!

Felettéből örülök, hogy ennyien itt vagytok velem, köszönöm, megtiszteltek, aranyosak vagytok, ezért megpróbálok mindent itt, mint mindig megtenni, hogy jó szórakozzatok, kellemes fülelés mindenkinek. Ez a Super DJ Rádió, tudjátok, emléket ébresztünk.

Hát strand nem volt, meg bikinis lányok se, de jacuzzi az volt, azt kihasználtam elég rendesen, jót tett a derekamnak, de hogy mitől fáj a mellkasom, azt nem tudom. Hát kedves csokolom, kedves Encsike, most pedig haladjunk külföldre, szóljon Easter Philip! Itt a Super DJ Rádióban, és mint említettem, vala megérkezett kedves Encsike is. Szia drága Kukori bácsi, sziasztok szuperek, Encsike is fülel, szép csendben halkan, de itt vagyok. Az a nem mozsógytól kis lelkemnek, gyönyörű szép délutánt kívánok mindenkinek, és kellemes zenehallgatást. Neked pedig jó adást, pusztjika Encsike, ölelésem, én is ölellek, kedves hallgatóim, benneteket, és füleljetek, és érezzétek jól magatokat.

Bagyesz üdvözli Encsikét és Mazsit. Átadtam, Bagyesz, készüljön az a malac! És mi újság van, kedves hallgatóim? Remélem, itt voltatok a Magyar Napon. Én szerencsére nem tudtam itt lenni, hát nem szerencsére, mert hát itt tettem volna veletek, csak hát most egy kicsikét fontosabb kikapcsolódási volt, és hát ott muszáj volt részt vennem. Hát el kell, hogy mondjam, hogy rengetegféle állatot láttam, de jó értelemben láttam mókuskát. Megkérdezték, hogy milyen volt, osztrák vagy magyar. Hát mondom, mivel hogy azt mondta nekem, hogy mit nézel, köcsög. Ezért gondolhatod, hogy ki lehetett. Meg őzikék, jaj, a kertben, ahol voltunk. Jaj, de csodálatos. Persze nem akkor, mikor kim voltunk, hanem mikor már bevonultunk onnan, néztük az erkélyről őket. Csodás volt. Hát most pedig a hazai vizekre elvezünk. A halott pénzzel következik.

Fülelést kívánok, és Viberre megérkezett kedves Bálint Erika. Szia Kukori bácsi, szép napot kívánok neked és jó adást. Köszönöm szépen, kedves Erika, jó fülelést. Örülök, hogy itt vagy. Hogyan tudtad ezt tenni? És kedves Bagyász Mazsi megköszönte a köszöntésedet, és ő is köszönti.

Szia Kokori bácsi, Madfű is jelen van. Hát hello Madfű, szervusz Ferenc, jó fülelést kívánok. És kedves Bagyesz, Encsike is megköszönte. Kedves Kokori bácsi, én is sok szeretettel üdvözlöm a drága Bagyesz hegesztő urat. Szép délutánt kívánok neki is, puszcsika Encsike.

És ön már is érkezik a négyes vágányra, Fernando és Sheila, itt a Super DJ Rádióban. Szóljon a végtelen nyár!

És igen, igen, megyünk tovább, ismét külföldi vizekre vezvén, szóljon a szingli hölgyek dala, a Flowers, itt a Super DJ Rádióban, és a Viber számunk pedig 06 70 45 95 995. Nyugodtan hívjátok, üzenjetek a műsorvezetőnek, is szereti.

kedves, hát hogyha egyszer jó társaságban van az ember, és jól érzi magát, akkor persze, hogy rázza a lábait. Igen, igen, Tőserdő az egy nagyon-nagyon etalon. Szuper volt.

most már a Viberen bejelentkezett Szarvas is. Halli kukoribá, kagylózunk, szép délután mindenkinek üdvözl, és Super DJ Rádió hallgatóknak, Rumi György. Szervusz György, kellemes fülelést, örülök, hogy itt vagytok, hajrá Szarvas!

kedves kollégáimnak, ugyanis szombaton a magyar adás valami fantasztikus volt. Útközben ha az autóban hallgattuk, mert hát a Bluetooth-on kihangosítottam, és hát szerencsére a kedves kollégáim is élvezték a műsort, hisz nagyon ott voltak a kedves műsorvezetők és DJ-k a toppon. Fergeteges adás volt, ugye, kedves hallgatók?

Most aztán vagy ezt figyeljél majd, mert a következő szám nektek megy, hogy könnyebben készüljön az a malacka. Remélem nem vagy annyira túsz, hogy a pálinkához odaférsz, ugye? Vagy ez? Csorvácsom. A következő, de a nektek megyen majd.

És a válasz, köszönöm szépen, kedves Mazsi. Igen, igen, nagyon jó volt. Igaz, én csak 5 műsorvezetőt hallgattam, de jók voltak. Hát köszönöm a kollégák nevében is. Hát fantasztikusak vagytok. És hát jó van, Bagyesz vette az adást. Én, hát igen, igen, egészségetekre. Én is ittam egy pár kortyot a hétvégén, a hosszú-hosszú hétvégén, de nagyon jó volt. És akkor következő dal leginkább csorbásra érkezzék, szóljon a Firkin, egy jó pálinkát.

0: Köszönöm szépen a választ, kedves Réta néni! Egy nagyon jó csapat volt, és rendesen oda tették magukat, szuper volt, hát szuper, igen. Igaz, hogy én hiányoztam, de hát kicsire nem adunk, igaz?
1: A csendőt éppen a pénzét számlálta.

reggel volt, és én épp útra keltem volna. Ha a pandúrok s a csendőr, utam ellen állták volna. Elő kaptam pisztolyom, mert elcsenték a tőröm, de vízzel erőst nehéz!

pálinkát, egészségetekre, most pedig szóljon az Alphaville és a Forever Young. Ismét egy hirtelen stílusváltás, ahogy Kukori bácsitól megszoktátok. Kellemes fülelés mindenkinek.

És igen, már egy csikeje is írt a Viberen, éppen ezt akartam mondani neked, kedves Kukori bácsi, hogy csak te hiányoztál, de szuper jó volt mindenki. Én végig hallgattam az elejétől a leges legvégéig, imádom a magyar napokat, mindenki kitett magáért, az biztos, Puscsika. Hát köszönjük az elismerő szavakat, Bagyesz is írta, hogy egyébként meg te is oda teszed magad, minden adásban a maximumot hozod, csak így tovább. Hát köszönöm, aranyos vagy, legközelebb remélem tudok majd lenni, én is a magyar napokon. Ez a Super DJ Rádió, emléket ébreszt!

Igen, igen, kedves Rita néni, ez az érrendszeremben van a probléma. Benéztem elég rendesen, elnézésedet kérem. Ezt Rita néni írta, hogy egyébként meg te is oda teszed magad minden adásban, a maximumot hozod, csak így tovább. Bocsánatot kérek, Rita néni, teljes mértékben igazad van, de nem a rendszerben van a hiba, hanem a hangokban itt a fejemben. Benéztem, bocsánat.

De azt látom, hogy Mihalovics Józsefnek majd egy figyelmeztetőt kell írnom, mert nem vett részt a műsorban, de hát ilyen az élet, biztos dolga van. És akkor most ismét külföldre dolga van. És akkor most ismét külföldre megyünk, szóljon a My Flamingo a gombin.

természetesen Laci bácsi is kap egy fekete bummellit, mert őt sem látom, hogy itt volna. De hát nem baj, jön még melegre dér.

Kata is jelen, megérkezett a Viberre, Budai Zoli jelen fülelek. Hát jó fülelés, kedves Budai Zoltán! Ön a Super DJ Rádiót hallgatja, ez pedig már a Fiesta és a mézédes nyár, ami már lassan vége.

igen, igen, a következő dal pedig ismét hazai identitású lesz, és Encsike küldené kedves Rita néninek. Drága Kukori bácsi, hallom itt a Rita néni, esetleg lehetne egy olyan nagy kérésem felét, hogy tudnál-e a nevemben küldeni neki egy Bonanza Banzáj, induljon a banzáj. Kiengesztelésül, hogy ma nem értem rá egy kávéra, bocsika Ritus. Ígérem, bepótoljuk, ha túl leszek ezen. Köszi, drága Kukori bácsi, meg ha tudod teljesíteni, puszcsika Encsike. Hát én mindent is. Hát akkor a következő dal a Bonanza Banzáj lesz Rita néninek Encsitől. Encsikétől, bocsánat.

Encsikének szolgálati üzenet. Encsikének üzenem, ő múltkor felajánlotta, én meg élek vele majd, írta kedves Rita néni.

Remélem nem kapok ki Dreamer bácsitól, hogy a Retro Boxba írtok nékem, hát enyem, benyem. Szervusz, jamaikai Nándi. Jamaikai Nándi írja, hogy léci, mondd be, hogy üdv Reninek és Niki néninek. Hát üdv Reninek és Niki néninek, csokolom, hölgyeim. Jó fülelést!

tényleg jamaikai Nándi, te már fújtad fel a traktorkereket kézipumpával? De most térjünk hazai vizekre, szóljon Gigi, és kell, hogy várj. Hát én is várom, még fölfújod.

Bagyesis is üdvözli a jamaikait, a Nándit, nem tudja, hogy az a vezeték neve. Hát mondtam neki, hogy de. És hát Encsike is üzent a Viberen, még hozzá. Nagyon szépen köszönöm, drága Kukori bácsi. Macsit is sokszor csokoltatom, és üzenem neki, hogy örülök, hogy a barátnőm, küldj kérlek neki egy jó kis zenét, hagyj táncikáljon, pucsike, Encsike. Hát szerintem küldök sok olyat, ugye kedves Mazsi? Nándika üzeni, pucsika, Encsike.

Nem érzem, kedves, nem érzem. Hiába írod, nem érzem. Most pedig, hölgyeim, mert biztos vagyok benne, hogy most ott lesz a toppon a következő dal. Szóljon Glenn Medeiros. Itt a Super DJ

És már is megyünk tovább George Baker és Korda György előadásával. Una Paloma Blanca. Fehér galamb, száraz égen.

Kedves DJ Suci kollégám, barátom mondaná, mi van veletek? Semmi! DJ Simon meg, oh yeah!

persze, persze, rózsaszínes bilincs, mi? És már is megyünk külföldi vizekre, szóljon Gigi D'Agostino. Ó, hát ki tudtam mondani majdnem. Nincs itt Laci bácsi, hogy a logopédusomat hívná. Lamutuljursz!

És egy csike írja Viberen, hogy közcsikesz Zsoca, nagyon édesek ezek a Super DJ rádió hallgatók, mindegyik pasit talpig, úri ember, már is jobban érzem magam, drága Kukori bácsi, már ezért is érdemes volt csatlakozni hozzád, közcsike, puszcsika, egy csike.

0: órát kell kibírnotok velem, és mert 19 óráig vagyok. 20 órától érkezik hozzátok Zsolti. Érdemes továbbra is a Super DJ rádiót hallgatni.
1: A legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
0: Na kedves hölgyeim, kedves uraim, egy kis boldogsághormon. Jöjjön a csokoládé.
2: It makes you sexy.
0: Az előadó a Hedzsám.

Felejts, kedves, a munka nemesítő, messze az alma fájától, kitartást teljen hamar. És akkor, kedves hölgyeim, kedves uraim, következik a halott pénz. Amikor feladnád, hát nem szabad feladni. Ezt tanuljátok meg. Mindig lesz sokkal jobb.

kell. Hát igen, igen. Meg Kukori bácsinak lassan szedegetni kell a zsákokba a falevelet, mert most már itt az ideje, hogy hullik, hullik a fáról a

bizony nem biztos, hogy elságult az elevéért. Nálam van rengeteg vörös is, barna is, mindenféle színben pompázik, zöldes, sárga, valami csodálatos. És tudjátok, minden évszaknak megvan a maga szépsége. Ez pedig már a Pet Shop Boys és a Go West. Önök a Super DJ Rádiót hallgatják. Benne Kukori bácsit, aki csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat egészen 19 óráig.

És megérkezett a Viberre Vendel Zsolt is. Sziasztok, kellemes testét kívánok mindenkinek. Köszönjük, kedves Zsolt, viszont kívánjuk. Kellemes fülelést kíván néked is, Kukori bácsi.

És nem sokára megyünk tovább egy feldolgozással, Goodbye My Life, Goodbye Demis Roussos dalt dolgozták fel. Ez következik a Super DJ Rádióban.

Vagy ez is elköszön már, hát kívánok mindenkinek nagyon jó éjszakát, de ha tehetitek, maradjatok még a Super DJ rádióval, hisz 20 órától érkezik hozzátok Zsolti. Érdemes továbbra is a Super DJ rádiót hallgatni. Köszönöm szépen, kedves Magyesz, a jó kívánságokat, kedves Mazsi, néked is.

Két számom van, szóval azért, de köszönöm szépen a jó kívánságokat, hasonló jókat kívánok néktek is, és érezzétek továbbra is jó magatokat a Super DJ rádióval, hajrá szuperek! Ezután majd Geszti Péter és a Gringo Star következik, az télen-nyáron-nyár.

És Rubi György emlékeztet rá, valóban ma van Mihály nap, hát a Mihályoknak nagyon boldog névnapot kívánok, és persze mindenkinek, aki ma ünnepli. Sok boldog Mihály napot!

Azért is írja, hogy köszönöm Kukori Mester, legyen kellemes szép estéd. Hát igen, igen, viszont kívánom. Hát te ma ünnepled, egészséged, de kedves Ázé. És hát kedves Izsa család is elköszön, további csodás estét kíván az Izsa család. Köszönöm szépen, kedves Izsa család, nektek is legyen csodálatos az estétek. És Csillagottó pedig kérdezi, Kukori bácsi, mikor leszel megint? Ez jó kérdés. Figyeljétek a műsortervet, mert bármikor jöhetek, amikor úgy sikerül, mert hisz szeretek itt lenni köztetek és szórakoztatni benneteket. Higgyétek el, ez a célom. De most következik Geszti Péter is.

búcsúzó dalom maradt hátra, a szokásos Dali Effigelgőtől elmegyek, elmegyek. Kívánok mindenkinek csoda szép éjszakát, de ha tehetitek, még maradjatok a Super DJ Rádióval, így szúszorától érkezik hozzátok Zsolti kollégám remek műsorával. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultaparkunk Malasztúr. Vigyázzatok magatokra és egymásra, aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, és nagy-nagy tiszteletem, hogy kibírtatok. Remélem, sikerült egy kicsikét szórakoztatni benneteket. Vigyétek el, ez volt a célom. Szép estét mindenkinek! Sziasztok! És köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat. Hasonló jókat kívánok!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
7: Super DJ Radio. Kattanj ránk.
8: I have a dream.

Hát, hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor kedden mindig jövök hozzátok a 90-es évek nagyszerű zenével. Hát érdekesen válogattam a zenéket, úgy válogattam, hogy amik a 90-es években megjelentek, azokat ugye napjainkban feldolgozták, tehát nagyon jó kis remixek, mixek, keményebb power mixek is jönnek, és ehhez nagyon jó szórakozás, meg hát kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, kevés beszéd, és hát rengeteg zene, ami vár ránk.

gyerekek, ez a zene, ami most szól, ez is így, nálam ez így eredeti verzióban annyira nem jött be, de ez a feldolgozás, egy Big Rom remix, ugye, ez azért ez már valami. Hát gyerekek, mondom nektek, hogy gyertek hozzánk a Viberre, és mondom a Viber számot is, 36, 70, 45, 95, 99 és 5 is a vége, ahol már is a István barátom már jelezte, hogy itt van, ugye, kaptam a szíveket és a táncoló figurát is, azt írja, hogy már vártunk. Szia, csodás estét kívánunk neked, kedves Zsolti Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből, az is a család még mindig jelen, örülünk neked és annak, hogy újra hallhatunk. Hát István barátom, én meg annak örülök, hogy ti itt vagytok, és hát ugye ti mindig itt vagytok és hallgatjátok a Super DJ Rádió műsorait, na meg ugye a zenéinket, ennek örülök kimondottan. Aztán Mazsi is, aki szintén mindig velem tart, köszönöm szépen Mazsi, hogy ma is velem tartasz, üdvözöllek, és Mazsi azt írja, szia Zsolti, szép estét, és jó adást kívánok neked, de nagyon-nagyon szépen köszönöm. Aztán Gyula barátunk Messengeren, hello, jó adást, jó estét, és buli van. Hát igen, Gyula, nálunk mindig buli van. Egyébként Gyula, elmondom neked, hogy amiket ma hallani fogsz szinte, a kedvenc zenéid a 90-es évekből, hát rólad tudom, hogy te nagyon-nagyon oda vagy a 90-es évekért. Aztán Rómi György, de király vagy, Zsolti, köszönöm, hogy jöttél, sok jó fület kérek a mai adáshoz. Hát fület kettőt tudok adni, két fülem van, mind a kettőt neked adom. Viszont nagyon-nagyon sok jó zenét hoztam, és ehhez kívánok neked nagyon jó szórakozást, és ugye még hozzá Rómi György azt írja, hogy Szarvas is jelen. Hát nagyon örülök, és üdvözlöm a szarvasiakat, aztán gyerekek. Van zenei kérésre lehetőség, de én azt mondom nektek, hogy ha kértek zenét, akkor úgy kérjetek zenét, hogy azért tartsuk meg, hogy 90-es évekből szólnak a power, tehát az erős feldolgozások, úgyhogy ne kérjünk mondjuk olyan zenét, hogy 70-es évekből egy magyar zene, vagy tehát ne menjünk el nagyon ettől a stílustól. És hát gyerekek, azt mondom nektek, hogy elmondom az igazat, én egy zenei műsort már tegnap összeállítottam, és megint, egyébként ezt nagyon sokszor eljátszom, és megint azt csináltam, hogy átvariáltam teljesen, most adás előtt egy órával már itt voltam és dolgoztam a zenéken, és hát úgy döntöttem, hogy olyan zenéket is fogok hozni, amik a 80-as években jelentek meg, napjaimban dolgozták föl. Egyik Fancy, másik Bad Boys Blue, aztán Village People, és azt mondom nektek, hogy olyat is hoztam, viszont nem árulom el az együttesed nevét, hogy egy éjszaka Bangkokban. Nos, ez a négy zene, ez a 80-as években jelent meg, de nagyon-nagyon komoly, nagyon jó feldolgozásban hoztam el nektek. Ezt a négy zenét én így le fogom játszani, mindenféle duma nélkül meg fogjuk hallgatni. Hát nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek!

És hát közben Encsike is csatlakozott hozzánk, sőt, mi több, Encsike folyamatosan velünk van, és azt írja: Szia, kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike Führer, mint mindig. Gyönyörű, szép esét kívánok mindenkinek, is kellemes zenehallgatás. Zsolti, neked pedig szuper jó adit kívánok. Mazsit pedig csókoltatom. Puszcsika, Encsike. Hát Mazsi, remélem, hogy hallod, hogy Encsike csókoltat téged.

És hát közben Mazsi ugye természetesen hallotta, hogy átadtam Mazsi csókoltatását, és hát azt írja Mazsi, hogy én is puszulom Encsikét, légy szíves, add át neki. Hát Encsike, át is adtam neked Mazsi puszilását, és hát ugye köszöni szépen. Közben üdvözlöm egy ismerősöm, aki szintén csatlakozott ide a Super DJ rádióhoz, ő pedig Virág János. Hát szia János, üdvözöllek és szép estét kívánok neked, na meg sok jó zenét a telefon.

János azt írja nekem, hogy egy zene megy. Hát igen, egy zene megy, aztán majd megy a következő is, ugye? Viszont a zene, ami most megy, a Benny Benassinek köszönhető, és hát ugye nem csak ez az egy zene, hanem sok-sok jó zene köszönhető Benny Benassinek. Na de, a következőkben Unli következik, és a zene címe To Time, ami hát igen, nagyon remixelve lesz hallható itt a Super DJ Rádión.

Nos gyerekek, a következőkben a négy zenét, amit ígértem, hogy 80-as években jelent meg, de feldolgozták napjainkban, és egy, hogy nagyon kellemes, másik, hogy őrületes. Fancy Bad Boys Blue, aztán a Village People, és a végére egy éjszaka Bangkokban, és az meglepetés, hogy melyik együttes fogja játszani, és nincsen semmi duma. Ez a négy zene nagyon szépen le fog játszódni úgy, hogy nem beszélek bele, mert én is imádom ezeket a zenéket, és tényleg csak is úgy, hogy elejétől végéig meghallgat.

Hát gyerekek, ez valahol azért őrület, hogy ezekhez a régi zenékhez mindig hozzányúlnak, és hát mindig tudnak hozzátenni valamit, vagy egy ütemváltás, vagy pedig, ha nem is az, akkor egy más hangzás, amit beletesznek. És ugye jó volt a 80-as években, de még napjainkban is mindig, ha tesznek valamit ehhez a régi zenékhez, jól esik meghallgatni. Na hát közben Mór Norbert írja nekem, hogy szia, itt vagyunk, Mór Norbi és Mária Pécsről, jó a műsor, köszönjük. Hát én megköszönöm, hogy velünk tartotok, és ma este úgy döntöttetek, hogy a Super DJ Rádió hullámhosszaira rákattoltok. Köszönjük, hát nagyon jó szórakozást kívánok nektek, és mindenkinek, aki ránk hangolódott, jó szórakozást. És hát Fater is itt van velünk, aki azt mondja, hogy neki ez egy kicsit gyors, de nem baj, mert meg fogja szokni hamarosan. Hát Fater, szia, üdvözöllek, és nagyon jó szórakozást kívánok neked. Na most megint egy olyan zene, ami kicsit gyors lesz, ez pedig a Hathaway Life című dala. Ugye az eredeti egy kicsit lassabb, de amint mondtam nektek, hogy hozzátesznek valamit ezekhez a régi zenékhez, vagy pedig a ritmust, az ütemet felgyorsítsák, és már is jó lesz, újra jó lesz. A 90-es évek és a 80-as évek zenéje az ilyen, hogy mindig föl kell őket dolgozni, újra tervezni és meghallgatni.

Hát gyerekek, gondolom, hogy nem kell mondani, Dr. Orbán zenélt nekünk, és ugye az It's My Life című dalt hallottuk, de meg a No Coke összekeverve, és aki összekeverte ezt a zenét, ő Mártik C. volt, ugye ő volt, aki remixelte nekünk ezt a nagyszerű, vagyis a két nagyszerű muzsikát. A következőkben millió könny jön ránk, na de az nem azt jelenti, hogy el fogunk keseredni, ez csak a zene címe, az együttes pedig a Grove Coverage együttes, és szintén egy nagyon jó kis feldolgozás.

Hát gyerekek, egy pillanatra ránéztem az időre, ez valami iszonyata, hogy milyen gyorsan telik az idő már is. 21 óra 12 perc van, de viszont az, hogy mondjuk egy nap milyen gyorsan telik el, arra még azt mondom, vagy két óra hossza, ugye arra még azt mondom, hogy az semmi. Na de hát most volt év eleje, és már is 9. hó 29-e van. Hát ezt tudjátok, hogy mit jelent. Nyakunkon van a hideg, és ugye a tél. Na de ezt inkább, erre inkább ne is gondoljuk, ezt tegyük félre. De viszont amit most hozok nektek, az nagyon kellemes és meleg lesz. Ten Sharp fog nekünk zenélni. A zene címe jó. És hát én gondolom, majd lesz olyan, aki majd írja, hogy az eredeti az, igen, az a nagy, de azt már ugye hányszor meghallgattuk, nagyon sokszor, de én biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, hogy lejátszom majd az eredetit is. Na de most, hogy micsoda bootleg verzióba fogom játszani, ez egy igazi, mondjuk úgy, hogy kakuktojás az előző zenékhez, és a következő zenékhez képest.

És a gyerekek közben Rómi György barátunk azt írja, hogy Mihályokat Isten éltesse, hát úgy legyen, a Mihályoknak legyen erő és egészség, már csak így egy névnapjuk alkalmából

Közben Fater is azt írja, hogy Misiket, ugye, Isten értesse, hát úgy legyen, Fater, én nem bánom, viszont gyerekek, hoztam olyan zenét, ami nem éppenséggel mondjuk ebbe a zenei válogatásba illik, de ebből a korból van, és meglepi, hogy melyik együttes fog zenélni nekünk, nagyon nagy muzsika jön, a Whitefülűeknek fogom játszani, és hát azoknak, akik szeretik a jó retro zenét, mondjuk úgy, hogy a retro zene szerelmeseinek szól a következő zene, na meg azoknak, akik szeretik a nagyon-nagyon jó zenét, attól függetlenül, hogy milyen stílusban szól a muzsika, úgyhogy megint egy csodálatos muzsika, nem rövid zene, de a hangzás miatt megéri meghallgatni

gyerekek, nagyon remélem, hogy nem haragszotok meg, most úgy egész véletlenül eszembe jutott egy zene. A Droid, nem is tudom, mondjam, nem mondjam, 77-ben jelent meg a muzsika, és én egy olyan változatot fogok játszani, amit 83-ban egy kicsikét, nagyon kicsit feldolgoztak, és hát ugye eszembe jutott, hogy nagyon-nagyon sok hallgató van a Super DJ Rádion, akikre azt lehet mondani, hogy retro zene szerelmesei, de ígérem, hogy egyetlen egy zene erejéig megyek ilyen messzire, és már is visszajövök majd ide a 90-es évek feldolgozásaihoz. Hát gyerekek, ha van köztünk olyan, aki imádja a jó retrót, az most szinti popban nagyon nagyot fog kapni. Ezt a zenét egyébként már csak azért is lejátszom, hogy dicsekedjek, mert hát ilyen zenéket azért más rádiókon nem lehet hallani, mint amiket nálunk itt a Super DJ Rádión. Hát figyeljünk és okosodjunk, nagyon-nagyon messzire megyünk zenében, és mégis egy zeneileg fejlett technikát fogunk kapni.

Hölgyek és urak, nem árulom el, hogy mit hallottunk. Egyébként Pater majdnem eltalálta, de én maradok titokzatos. És közben, hogy is mondjam, hát Győri Zoltán barátunk azt írja, hogy szép esét, jó munkát így este, akik még pihennek, azoknak meg jó pihenést kíván, ugye? És ugye, amit mondtam, ő arra azt mondja, hogy más rádiók nem is játsszák a retrót, vagy az elveszett régi zenéket már. Hát igen, Zoltán, ez így van, sajnos nem játsszák ezeket a régi zenéket, de én azért vagyok, ugye, meg hát maga a Super DJ Rádió azért van, hogy ezeket a régi zenéket előszedjük, és hát megmutassuk nektek ismét.

Gyerekek, akik már pihenni készülnek, azoknak köszönöm, hogy velem tartottak, és hát jó pihenést kívánok nekük holnapra, meg kevés munkát egyébként. Elmondom nektek, hogy ez a keddi nap, ez nálam is olyan nagyon-nagyon fárasztó, a hétfő is. Hétfőn is fáradt vagyok, kedden is. Szerdán már kezdek azért egy kicsit felszabadulni. Csütörtökön is felszabadulok, és érdekes módon én már pénteken nem vagyok fáradt, hiába, hogy hétfőtől péntekig, sőt, mi több, szombat, vasárnap is melózom, de én pénteken már nem vagyok fáradt, szombaton egyáltalán nem, és hát vasárnap megint csak nem vagyok fáradt, de hétfőn már megint fáradt vagyok nagyon, de kedde az veszélyes, a kedd nagyon. A szerde az a tűrhető. Hát gyerekek, hogy ez mitől van, nem tudom. Egyébként minden nap melózok. Jó, ez nem mindig van így, de most egy ilyen két hónapja körülbelül, hogy minden nap, szombat, vasárnap, hétfőtől péntekig, és érdekes, hogy a fáradtság az úgy hétvégére valahogy

Hát, hölgyek és urak, nagyon gyorsan elment ez a két óra hossza. Én köszönöm, hogy velem tartottatok. És hát ugye a 90-es évekből jöttek a zenék, köszönöm, hogy meghallgattátok a zenei összeállításom. Legközelebb vasárnap jövök hozzátok, és akkor már majd ugye a 80-as évekkel fogok jelentkezni, akkor megint olyan zenék is fognak szólni, amiket már elfelejtünk, vagy nagyon-nagyon régen hallgattunk, hiszen guberálok, keresgélem a zenéket. Nos, hát akik melóznak az éjszakába, azoknak azt kívánom, hogy gyorsan teljen el az éjszaka, és menjenek haza pihenni. Kevés munkát, akik holnap dolgoznak, hát pihenjék ki magukat, és vigyázzatok magatokra mindenki. A közmondást megint elmondom, amit már máskor is mondtam, hogy dolgozz keveset, nem érhet baleset. Persze mondom én ezt, ugye, aki az előbb azt mondta, hogy minden nap meló, de hát ajánlani tudom, hogy ti ne csináljátok

podcast, mert hát el fogunk fáradni, de hogyha kellemesen elfáradunk, az még nem is olyan nagy baj, inkább csak vigyázzunk magunkra, ugye? Hát további jókat nektek, sziasztok!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Is this real? What you feel? Is this real? What you feel?

0: what you feel.
1: Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Chamberlain the show. But I ever gonna see my old poppin' and no. You ever gonna see so poppin' and smoke.
1: A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenél.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

you too.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.